aso de eso mu so mfa ma obi odon santiri mu kentene wo hu sonyom fufuro bi.